az Absence of the Legend Rhythm, mert tenne a bevedőkkel töltös az X-re, de kell a márkamat, hogy jobb a Péran Luxarod, és most felvallja a négyendel mail. Mi a lenne adres ereszte? Mi a zsorizus, hogy tudja, hogy akkor egyszerűen az ajsan a dülemoim, hogy Star Wars-i bevallja. Mondom, hogy terve interneten amúgy búbisti teljesítés kóz, vagy valgózból kedeg a végig, vagy tegelezi. Ja, hardcore Star Wars fennét. Mit tevad ilmselt celebele, vagy azt, vagy May the fourth be with you. Aga olgem ausad, tegelikult mõnni, et üks korralik annus seda kosmilist jõudu kuluski kohe meile siin esmaspäeval marjaks ära, eks ole? Eriti just praegu, kus veel tead, nii pool tööpäevast ootab ees. Nii et kes tunneb, et energia hakkab vaikselt juba raugema, siis teadmiseks, et Pauril on siin alati rohtu selle vastu. Kohe läheb korda loko-loko käima ning on Illand Ninja, kes on juba haritamas seal Eurovisiooniks, on ka õige varsti Pauri treides püsilainel.